0: de előtte még elmondta azt is, hogy az első meccsen ugye 1-0-ra győzött a magyar csapat, de nagyon jól játszottunk a második félidőben.
1: Güzel soru.
0: Jó kérdés.
1: Yarın rakibimiz açıkçası 1-0'lık avantajını koruma içgüdüsüyle, Cenk'in de söylediği gibi doğallığında belki oyunun bazı bölümlerinde bekliyoruz. Belki bizi şaşırtabilirler ön alan baskısı yaparak ambiyanslarından dolayı, ki çok iyi güzel bir stat, ambiyans da daha güzel olacaktır. Ama hepsine hazırlıklıyız. Bence yarın en önemli olan şey top bizdeyken ki sabırlı oyunumuz ve rakibimize özellikle duran top ve geçişlerde çok fazla mümkünse tabii hiç vermemek, ama çok fazla geçiş şansı vermemek. Bence yarınki en önemli şeylerden iki tane şey bana göre. Bir tanesi sabır. İkincisi ise kesinlikle yarın karşımızda Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen, çok fazla bunu isteyen bir takım olacak. Biz onlardan duygu olarak yukarıda olmamız lazım.
0: Hát ugye, ahogy már a Cenk is elmondta, az ellenfelünk holnap valószínűleg arra fog törekedni, hogy megőrizze ezt az 1-0-ás fölényét, de az is elképzelhető, hogy meglepnek majd minket a támadással. Nyilván ezt segíteni fogja őket az az ambiance, az az atmoszféra, amit ebben a nagyon szép stadionban körülvesz minket. Arra kell törekednünk, hogy nálunk maradjon a labda, illetve hogy igyekezzünk minél többet nálunk tartani, illetve az átadásoknál figyelmesen lenni, hogy ne tudják tőlünk ellopni. Tehát két dolog nagyon fontos. Az egyik az a türelem, a másik pedig az, hogy holnap egy olyan csapattal leszünk, akik nagyon be akarnak jutni az Európa Ligába, és nekünk náluk magasabb mentális szinten kell lenni.
2: Szóval, Moska.
0: Van-e kérdés?
3: Hocam, ilk maçta dezavantajlı bir skor elde etmenize rağmen ikinci yarıda ortaya koyduğunuz oyun ve Başakşehir maçındaki oyun hem taraftarı hem de sizi çok mutlu etti. Bizleri de oyun anlamında çok mutlu etti. Yarınki maçta taktik mi size göre, yoksa takımın vereceği reaksiyon mu belirleyici olacak? Öne de geçebilir, geriye de düşebilir. Burada takımın vereceği reaksiyon mu size göre belirleyici olacak?
0: Azt szeretném kérdezni, vezetőedző úr, hogy ugye annak ellenére, hogy hátrányból indulunk, ugye az előző meccsen, a második félidőben remekül játszottunk, és most nemrég volt egy a Başakşehir-ben egy játék, ami szintén nagy örömmel töltött minket el, a nagyszerű játék volt. Az a kérdésem, hogy majd a csapat reakciója fogja eldönteni ezt a holnapi meccset, vagy mi az, amit várunk holnap így a csapattól?
1: Şimdi bu tip maçlarda tabii herkesin beklentisi, ilk maçtaki bizim özellikle ikinci yarıda, sizin söyleminiz doğru. İlk yarıda da iyi bölümler var. Çok pozisyon yakaladığımız bir karşılaşmaydı, ama tamamen ondan bağımsız düşünmek zorundayız. Çünkü evinizde veya deplasmanda oynadığınız maçların şekli, her şey değişebilir, planlar değişebilir. Bizim yapmamız gereken, dediğim gibi, sabırlı olmak, özellikle gol yemeden belli dakikaları bulmak. Bu arada tabii ki biz de Avrupa Ligi'ne kalmak istiyorsak gol atmamız zaten şart. Önce 1-0 ilk yarısını mağlup bitirdiğimiz, totalde düşündüğümüzde iki maçtan önce beraberliği sağlamamız lazım. Bu dolayısıyla önce gol atmamız lazım. Ama bu golü atmak için çok acele ve sabırsızca oynarsak rakibim bizi cezalandıracak oyunculara var. Onu da söylemem lazım. Dolayısıyla yarın sabır çok önemli bizim için. Kendi oyunumuzu hazırlandığımız şekilde, ki yani bunu tüm oyuncular olarak çok fazla tekrarımız olmadı tabii. Lig maçı oynadık. Rakibimiz oynamadı değil mi bu hafta? Hadi rakibimiz dinlek. Çok önemi yok. Şu an tüm fiziksel durum, avantajlı durum rakibimizde gözüküyor. Ama Trabzonspor olarak biz yarın büyük takım gibi, kendimize yakışan, Trabzonspor'un büyüklüğüne yakışan gibi oynamalıyız. Bu arada da tabii alacağımız risklerde de çok dikkat etmemiz lazım.
0: Természetesen, ahogy mondta ön is, a második félidőben jól játszottunk, de azért az első félidőben is voltak jó pillanataink. Viszont az idegenben való játéknál a tervek azok változhatnak. Muszáj, hogy türelmesek legyünk. El kell érni, hogy ne szerezzék meg tőlünk a labdát. Nyilván az ellenfél arra fog törekedni, hogy ezt az 1-0-ás előnyét megtartsa. Nyilván nekünk az, hogyha döntetlen az is előnytelen számunkra. Nagyon fontos, hogy ne legyünk hirtelenek, ne kapkodjuk el a dolgokat, legyünk türelmesek, hiszen hogyha türelmesen játszunk, akkor ezt az előnyünkre tudjuk fordítani. A saját elképzelt játékunkat fogjuk játszani, és ugye előnye az ellenfélnek az is, hogy ők ezen a héten nem játszottak meccset, nekünk ugye volt meccsünk, tehát az ellenfél egy kicsit kipihentebb lehet, de mi Trabzon sportként a hozzánk illő módon fogunk játszani, és a megfelelő, méltó módon fogjuk képviselni a csapatot.
2: Gergőcs József, MTI. Az lenne a kérdésem, hogy van-e valami, amire különösen felhívta a játékosok figyelmét az első meccs tapasztalatai alapján, illetve hogy mit tart a Ferencváros legnagyobb erősségének?
0: Irkmas danszonra özellik le vurguladunnöz bisi olduma adjeba ojunjulárlak honosurken ve ikinci szoru olarak Ferencvároson güçlü tarafına ne görüyorsunuz?
1: Evet oldu. İlki maalesef hakem oldu.
0: Igen, történt. Ugye az egyik az a bíró.
1: Fradilerde yani Fradi değil mi deniyor? Uh-huh. Evet.
0: Ugye Fradi Fradinak mondják?
1: Bence oyunun içerisinde çok yetenekli gibi gözükmeyen ama bana göre çok iyi oyuncuları var. Onu söylemem lazım.
0: Azt el kell mondanom.
1: Özellikle orta sahadaki oyuncuları. Özellikle orta saha oyuncuları.
0: Különösen a középpályásokra vonatkozóan mondanám azt, hogy lehet, hogy nem tűnnek túl tehetségesnek, de ők valójában nagyon jó játékosok, tehát ezt el kell ismernem itt a Fradinál.
1: Şunu da söylemem lazım.
0: És még azt is hozzá kell tennem.
1: Takım halinde savunurken çok kompaktlar. Hemen hemen 10 kişi savunma yapıyor.
0: Hogy csapatként védelem szempontjából nagyon kompaktok, majd hogy nem 10 ember az, aki védekezésben van.
1: Ve öndeki oyuncuları da özellikle 75 numara ve 11 numaralı oyuncuları da transition'larda, geçişlerde çok etkililer.
0: És kiemelném a 75-ös és a 11-es játékost, akik ugye az átadásoknál nagyon-nagyon jók.
1: Ve son olarak duran topta etkililer.
0: İlletve
1: size'ları bizden daha yukarıda. Size.
0: Size olarak?
1: Size değil mi?
0: Size. Ja, és ugye fizik, size yani beden olarak.
1: Yes,
0: és ugye test felépítésben is bizden iyi mi dedin?
1: Evet, bizden. Hát, yani bizden büyükler diyelim.
0: Test felépítésükben egy kicsit nagyobbak tőlünk, tehát.
4: Başka soru var mı?
0: Kapcsolatban. Van-e még kérdés?
5: Egyetlen kérdésem lenne, hogy melyik arcát fogja a csapata mutatni a holnapi mérkőzésen? A hétvégi bajnokin jó játszó csapatot fogjuk látni, vagy esetleg a hétközi körülményekkel és bírókkal foglalkozó játékukat fogjuk látni?
0: Benim sorum işte, yarın ki maçta hangi yüzünüzü göstereceksiniz bize? İşte hafta sonu oynadığınız güzel yüzünüzü mü, yoksa hafta içi oynadığınız hakemlerle meşgul olan yüzünüzü?
1: Benim bir yüzüm var.
0: Ne kadar yüzüm var?
1: Özellikle futbolda bir yüzümüz var bizim. Klişen. Her maçı kazanmak.
0: Különösen a futball tekintetében egy arcunk van, és az a lényeg, hogy nyerjünk.
1: Bunun adil olmasını tüm teknik adam gibi, tüm normal insan gibi istiyorum.
0: De természetesen...
1: Bunu herkes kendisi de ister herhalde.
0: De természetesen szerintem jogos elvárás magánszemélyként is, és technikai vezetőként is, hogy igazságos legyen ez, szerintem mindenki más is ezt kérné.